103.9 Rock FM.

103.9. Rock FM.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a hármas határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség vízállásra, azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a Bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

95. Rock FM.

az reggel is szép, amikor ébred.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jól vannak az evakuált magyarok, online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat, várják a TESZED önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács-szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektára terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a Budai várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádióknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolna a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
1: Véget ért a 15. székelyvágta. Etéd lovasa Kelemen Sándor Géza lett a befutó, Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pince tetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a

0: Hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1079 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ismét egy boldogulós hétfőt kívánok mindenkinek, drága hallgatók, drága barátim! Szeptember 14-e, hús! És a felét már el is használtok. Ugye, hogy az idő gyorsaságával semmi nem tud vetekedni? Na! De remélem azért a hétvégén mindenki pihent, picit már ősziesebb a hangulat, de tegyük hozzá, jól esik, nem? Olyan volt ez a 30 fok a múlt héten, mint amikor már még egy falatot bele akar tuszkolni a nagymama az asztalnál. Egyél még, unoka, ezt még, de nem ki, de egy, de! Arról nem is beszélve, hogyha még egy kupicával akarnak bele tuszkolni az emberbe. Szóval remélem, hogy mindenki pihent és egészségére vállott az elmúlt 48 óra. Ez a hét sem lesz másabb talán, mint a többi, csak frissebbek leszünk és üdébbek. Ennek megfelelően fussunk neki. A mai reggelre ígérhetek Queent, egy legendás zenekarral kapcsolatos legendás filmet, aminek nagyon erőteljes magyar vonatkozása van. Rádúj Györggyel beszélgettek majd 8 óra után a Nemzeti Filmarchívum vezetőjével, mert hogy bemutatják ezt a Queen filmet. No, és hát természetesen azért hozom a zenéket. Ebben a fél órában úgy is, mint majd egy kis YouTube, jönnek Bon Joviék, kezdésnek meg itt a Metallica. Kéretik az utakon, mint mindig, most is nagyon vigyázni. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is sávzárás a 13-ban a Hegedűs Gyula utcában. És még mindig sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Jó reggelt, a most érkezetteknek fél hét és annak környéke, szeptember 14, ami azt is jelenti egyébként, hogy kedves Roxának és kedves Szerinák, ha már ilyen szép nevet viselnek, azért is, meg természetesen alanyjogon is, boldog névnapot. Na, felcsaptam a rock krónikákat, úgyhogy lesz itt mindenféle, de természetesen előbb jönnek a hírek, aztán meg majd egy nagy klasszikussal folytatjuk.
2: I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájukról. Titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldogulós hétfőt mindenkinek, szeptember 14-e. 69-ben a Genesis Enapon adta legelső olyan koncertjét, na, hát amiért pénzt is kapott. A helyszín egyébként Peter Gabriel korábbi vasárnapi iskolai tanárának vidéki háza volt. Vagy kis vidéki hakni. 1978. A The Grateful Dead Egyiptomban járt, a zenekar történelmi háromestés koncertsorozatba kezdett Gízában, közvetlenül a Sphinx és a piramisok lábánál. Aztán 1981. A Rolling Stones Incognitóban egy titkos koncertet adott a Massachusetts-i Sir Morgan's Golf Clubban, álnév alatt. Mindössze 350 fős helyre végül több mint 4000 rajongó próbált bejutni, miután elterjedt a hír. Hát akkor jól sikerült titkosítani. Egyébként pedig 74-ben Eric Clapton megtámadta a csúcsot a jól ismert legendás Bob Marley feldolgozásával. Ez volt az I Shot the Sheriff. Egy picit ismét visszahozta a közízlésbe a reggae műfaját. Na így, 103.9 Rock FM, zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Új kerékpáros és parkolósáv a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, és még mindig sávzárás egy hosszanti szakaszon Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet?

thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.

0: Hány a pizzami.hu?
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked szed a

0: Rock FM. Hírek.
1: Jól vannak az evakuált magyarok, online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat, várják a TESZED önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács-szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektára terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a Budai várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádióknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolna a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
1: Véget ért a 15. székelyvágta. Etéd lovasa Kelemen Sándor Géza lett a befutó, Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pince tetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldogulós hétfőt mindenkinek, kedves Roxának és Szerének, a kezüket csókoljuk. Nem sokára egy olyan, de olyan pikány sztori, addig viszont még Bryan Adams.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldogulós hétfőt mindenkinek! Na! Hát szóval 1955-ben, szeptember 14-én volt egy kisebb fajta botrány, csak valahogy nem verték nagy dobra. Ez pedig Little Richard nevéhez fűződik, és a Tutti Fruttihoz. Ami hát az egyik legismertebb rock ikonikus dalocska, csak hogy hát, hogy is mondjam, a Wappa Bluba a Lappenbum, az az ő fejében nem arról szólt, ahogy mi megismertük. Nevezetesen történt, ami történt, volt egy kis stúdió idő, Robert Bumps Blackwell, a producer azért utazott New Orleansba, hogy a Cosimo Mattas a stúdióba rögzítsen dalokat a fiatal Little Richarddal. A felvételek azonban órákon át unalmasak és erőtlenek voltak, Blackwell csalódott volt, Richard pedig frusztrált. A feszültséget levezetendő elmentek a közeli Dewdrop Inn nevű bárba ebédelni. Na, itt szabadult ki a szellem a palackból a bárban, Little Richard felugrott a színpadon álló zongorához, és teli torokból üvölteni kezdte azt a dalt, amit már évek óta játszott, déli feketék látogattak klubokban. A producernek pedig leesett az álla, mert hogy a szöveg, hát az úgy kezdődött, hogy Tutti Frutti, de úgy folytatódott, hogy Good Booty, erőteljesen szexuális tartalmú volt. Mégpedig a homoszexualitásról és a biszexuális szexről szólt, annak minden kellékével, ami hát az 50-es évek konzervatív Amerikájában nemhogy a rádióban nem játszhattak le, de gyakorlatilag azonnal sitre vágták volna azt, aki ezt nyíltan vállalja. Na, a gond az volt, hogy Blackwell tudta, hogy a ritmus zseniális, de a szöveg vállalhatatlan. Úgyhogy visszarángatta a Little Richardot a stúdióba, és kerített egy helyi dalszerzőlányt, hogy írja át a szöveget szalonképessé. Erre nem volt sok idő, nagyjából egy órájuk. Sőt, talán annyi se. Úgyhogy ilyen körülmények között robbant be a köztudatban Little Richard és a Tutti Frutti. Valószínűleg a legmélyén a dalnak ott szúnyadt mindaz, amit ő beleképzelt, csak hát ugye a korszellem nem simult hozzá. Na 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni.

0: Rock FM.
1: 7:30 jönnek a hírek, információk, aztán pedig megnézzük, hogy kedves ma születettek, boldogot, kivel lehet eldicsekedni. Jó, a hírek után pedig folytatásként

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Elszállították a robbanó eszközöket. Több segítség a gyermekvédelemnek. 21 napos kihívás indul. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanóeszközöket. Egy kézigránátról és egy 3 cm-es német puskagránátról van szó. A Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet csaknem 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Korábban augusztusban egy második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a Margit-szigeten, a Termál Hotel mögött területen a Dunából. Megerősödhet a gyermekvédelmi rendszer. Erre a célra csaknem 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Ennek keretében új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízis ellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Kiemelten ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. A hatóság munkatársai az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket járják egészen október 4-éig. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgéppel összefüggő jogszabályok betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves, ma születettek. No, hát egy olyan úriemberrel tudnak eldicsekedni a szeptember 14-eiek, aki hát a rock történelem szintén egyik legkifejezőbb, legérzelmesebb gitárosa volt. Jellegzetes vibratóját és hangzását olyan óriások is csodálták, mint például Eric Clapton. Karrierje azonban, mint oly sok sorstársának, fájtalmasan rövidre sikerült, egyszerűen a hírnével járó nyomás elől a drogokba menekült, ami végül korai halálához vezetett. Paul Kossoff 1950-ben született e napon, és hát 76-ban halt meg. Az 26 év. Az nagyon kevés. Mindössze 17 éves volt, amikor 1968-ban Paul Rodgers énekessel, Simon Kirk dobossal és Andy Fraser basszusgitárossal ugye megalapította a Free zenekart. Legnagyobb sikerük az All Right-nál valójában egy kényszer szült a dal volt. Egy korai, rosszul sikerült koncertjük után a zenekar a backstage-ben ült, és a hangulat pocsék volt. Andy Fraser feldobja a morált, ott helyben elkezdte énekelni a refrént. Na, All Right Now, baby, it's all right now. Paul Kossoff erre ráhangulódva algotta meg azt a mérhetetlenül száraz, szaggatott, blues alapú griffet, amely a 70-es években világsikerré tette a dalt. De hát, mint mondottam, gyakorlatilag szinte években mérhető ez a siker, 75-re az egészsége teljesen összeomlott, súlyos elvonási tünetekkel járó időszak során londoni kórházban szívrohama volt, a klinikai halál állapotába került, és 76. március 19-én egy Los Angelesből New Yorkba tartó repülő fedélzetén szervezete végleg feladta a harcot. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Paul Kossoff, a Free zenekar legendás gitárosa. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, és akkor...

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is sávzárás a 13-ban a Hegedűs Gyula utcában. És még mindig sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 8 óra is annak környéke, és ahogy ígértem, queenezünk egy nagyot. Egy legendás zenekar, legendás előadójáról szóló legendás film, aminek nagyon erőteljes magyar vonatkozása van. Erről mesél majd nekünk Rádó György, a Nemzeti Filmarchívum képviseletében, és hogy ez miért is aktuális.

0: nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
9: Minden kész.
8: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
10: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
11: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
12: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
13: Reklámot hallottak. 103.9. Rock FM. Hírek.
14: Lezuhant egy siklóernyős. Visszaszorulhat a szifilisz. Borközponttá alakul Szeged. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülész-orvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
15: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
14: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, gördülékeny hétfőt mindenkinek. Nem sokára akkor témánk a Queen, illetve a legendás magyarok által készített film. Addig viszont még itt a Nirvana. Apropó, kedves Roxának és Serének, a kezüket csókoljuk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: 103.9 Rock FM, továbbra is jó reggelt, jó utat, jó munkát, és ahogy ígértem, egy picit csemelgézzünk, nem is akármit, összekapcsolunk két szórakoztató iparágat. Az egyik, kérem tisztelettel, a rockzene, a másik pedig a filmipar. A vonalban nagy örömömre köszöntetem Rádui Györgyöt, a Nemzeti Filmarchívum igazgatóját. Szervusz, drága Gyuri!
1: Üdvözlök mindenkit! Szervusz, szia!
0: És hát még egyszer, ugyebár említettem már, szeptember 15 és 20-a között egy kiváló kikapcsolódási lehetőség a filmbarátoknak, budapesti klasszikus filmmaraton, mi minden esztendőben, és hát mint minden esztendőben kitaláltok valami kis extra, Gyuri, ez most a Queen film lenne?
1: Hát többek között, mert azért a filmmaratonon 100 filmet vetítünk, és
0: jó, hát így csak egyél.
1: Persze, és óriási minden évben azoknak a filmeknek a száma is egyébként, ami a zenei világhoz kötődik, hogy csak más ne említsek, most is lesz Matthew Kassovicnak a Gyűlölet című filmje, ami ugye nem rock, hanem inkább rap és hip-hop, de minden esetre nagyon erősen meghatározó a zenei hangulata a filmnek. És hát a Queen az egy hatalmas dolog, hiszen pontosan 40 évvel ezelőtt járt nálunk a legendás Queen együttes.
0: De öreg vagy!
1: Hát ugye, akkor én 11 éves voltam. A szüleim elmentek a koncertre, engem a nagymamámnál hagytak, ezt sosem fogom megbocsátani nekik. De hát ez óriási dolog volt abban az időben, hiszen ugye a Queen együttes a Magic albummal járta a világot, és úgy alakult, hogy az európai turné folyamán egy magyar rendezvény szervező csapat, és akkor mondjuk neveket is, mert megérdemlik, hogy ki legyen mondva a nevük, Hegedűs László volt itt a főszereplő, aki tulajdonképpen már évek óta ezzel foglalkozott, hogy próbált Magyarországra csábítani olyan zenekarokat, amik a vasfüggöny mögött nem nagyon léphettek fel korábban, és hát ugye a 80-as éveknek a változásába pont beleillett az, hogy nagy nevű zenekarok érkezzenek a budapesti csodálatos stadionjainkba. Hát ez igazából a Queen-nel indul. Persze voltak már korábban kísérletezések, mert ha jól emlékszem, akkor 84-ben talán már az Iron Maiden volt az MTK stadionban, de hogyha tévedek, akkor a rockrajongók ne üssenek agyon emiatt. De ami biztos, hogy 86. július 27-én Magyarországra érkezett a Queen együttes Freddie Mercury-vel az élen, és a Népstadionban egy 80 ezres közönség előtt megrendezett olyan óriási erejű koncertet tartottak, ami ugye több szempontból is fontos, hiszen egyrészt zenetörténetileg azért fontos, mert ez volt az első nagy világhírű zenekar fellépése a vasfüggöny mögött. Másrészt nekünk nagyon fontos történelmi szempontból, hiszen ez már egy, már úgy emlegetjük, ugye ezt, hogy az egyik utolsó koporsószög a kommunizmusba, de ott valami elindult, az emberekben elindult az az érzés, hogy talán valami változás történhet, főleg amikor Freddie Mercury elénekli gesztusként a tavaszi szél vizet árasztott a 80 ezres közönségnek, hát akkor ugye mindenki érezhette azt, hogy ez egy olyan üzenet, amiben bele van kódolva a változás, és ott félreérthetetlen volt a szándék, hogy ezt a dalt énekelje el Freddie Mercury a magyar közönségnek. Tehát valójában már a politikai rendszer is próbálta valahogy előkészíteni a változásokat ilyen apró kis csepegtetésekkel, és az embereknek ezek nagyon fontosak voltak. És hát ami ugye a mi szakmánkat, a filmszakmát és a film megőrzés szakmát érinti, hát az pedig egy film. Ugye lett ebből egy produktum, lett egy termék, egy film, ami nem is akármilyen, hiszen ezt a filmet tulajdonképpen az Alku keretében készítette el a magyar állami filmgyártó vállalat, a MAFILM, és 17 operatőr vette fel a koncertet, ezek közül többen folyamatosan kísérték az együttest ugye a különböző budapesti és Budapest környéki helyszíneken, hiszen készültek felvételek a Dunán egy sétahajózás kapcsán, aztán voltak a Hungaroringen, voltak Szentendrén a piacon, szóval egy csomó olyan helyet megnéztek, amire felhívta a Magyar Rendezvény Szervező Társaság a figyelmet, hogy ezeken ott kell lenni, és hát a kamerákkal és a fotósok folyamatosan követték őket. Na most itt is a film elkészülte, az egy hihetetlen vállalkozás volt. Ilyen nagyszabású koncertfelvételt, koncertfilmet még nem csináltak Magyarországon korábban, és hát ugye a stábban a magyar, legkiváló magyar filmeseknek kellett, hogy szerepet vállaljanak, ilyen rendezőként Zsombolyai János, vezető operatőrként Ragályi Elemér, de említsük meg Szabó Gábort, Kende Jánost, Andor Tamást, Vecserni és Jánost, és akkor még sorolhatnám a kiváló Pap Ferenc, kiváló magyar operatőrök, akik dolgoztak a filmben, és utána ezt meg is kellett vágni. Ez azt jelenti, hogy 16-17 kamera anyagát összevágni a korabeli időkben, amikor ugye nem digitálisan történt a vágás, hanem celluloidon, tehát konkrétan ollóval, ha úgy tetszik. Hát ez egy komoly munka volt, úgyhogy egy technikai bravúr volt az, amikor a csodálatos női vágók, kizárólag nők vágták a filmet egyébként, itt mondjuk ki neveket, Miklós Mari, Pósán Zsuzsa, Losonci Teri, ezek voltak azok a fantasztikus vágói a mafilmnek, akik leültek a vágóasztalhoz, és Szabó Gábor kreált nekik tulajdonképpen egy ilyen 16 apró képernyőre osztott screen-t, hát gondoljunk bele, hogy akkor még ilyen katócsöves tévék voltak, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, azt, amikor azt mondom, hogy screen, mint a mai flat screen, és ezen a nagyon kezdetleges eszközön szimultán, tehát egyszerre látták a vágók a rögzített képeket, a 16 kamera, a 16-17 kamera, azért mondom, hogy 16-17, mert úgy tudom, hogy volt egy légi felvétel is, úgy tudom, hogy a Földön 16 kamera dolgozott, és volt egy ilyen hőlébalonról készített légi felvétel is, tehát ezeknek az anyagát mind szimultán látták a vágó hölgyek, és úgy vágták össze a filmet. Na most a Queennek annyira megtetszett ez a film, mert ugye ez nem egy koncertfelvétel, mint a Wembley stadionban készült felvétel, hanem ugye ez egy kicsit narratívan is össze van vágva, tehát a film, a dalok, a koncertfelvételek folyamatosan váltakozásban a Budapesten és a Budapest környékén eltöltött idő életképeivel kiadnak egy szép történetet.
0: Na, drága Gyuri, innen folytatjuk, jó? Mert azt gondolom, van még ebben muníció. 103.9 Rock FM, drága hallgatók, nem sokára majd jövünk vissza a Queen filmmel és Rádió Györgyel.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc kapunk némi információt, aztán utána folytatjuk a Queen-nel, illetve a Queen filmmel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Jól vannak a tűz miatt evakuált magyarok, a neten is elérhetőek lennének az ügynökakták, várják a szemétszedés önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektárra terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a Budai várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádióknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
2: Véget ért a 15. Székelyvágta. Etéd lovasa Kelemen Sándor Géza lett a befutó Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pincetetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, szóval ahogy ígértük, budapesti klasszikus filmmaraton, ennek kapcsán a vonalban Rádúj György, és az egyik unikális csemege idén a Queen film lesz, amiről már Gyuri elmesélte, hogy micsoda heroikus küzdelem volt ez annak idején 16-17 kameraanyagát megvágni. Na de most jön az, hogy mit szólt ehhez a Queen, drága Gyuri.
1: Hát a Queen tulajdonképpen az elejétől kezdve a Queen menedzsmentje elfogadta a feltételeket, ez egy hosszú tárgyalás volt, mert azért a Queennek a gázsia kiemelkedően magas volt abban az időben, akkor voltak a csúcson. És Nyugat-Európában meg is kapták, meg hát a világ minden pontján, amerre mentek, meg is kapták ezt a gázsit, tehát mire ki tudta alkudni itt a magyar kommunista, szocialista rendszerben egy rendezvény szervező csapat azt, hogy a Queen örömmel jöjjön erre a koncertre, és megkapják azokat a feltételeket, amikre egyébként igényt tartanak, hát az időbe tellett. Tehát itt az is nagyon sok mindenre kell gondolni. Hát önmagában a valuta kezelés Magyarországon nem volt megoldva. Igen. Tehát az, hogy őket kifizessék valutába, hát ez egy komplett takarékszövetkezeti összefogásra volt szükség, vagy nem tudom. Tehát őrületes problémák. Őrületes hétköznapi embernek nem is hogy mondjam, fel sem merülő problémák jelentkeztek az egész megszervezése körül. Na most a miközben haladtak előre a tárgyalások, a Hegedűs Laciék nyilvánvalóan érvként dobták be azt, hogy akkor készülne egy film is, ami népszerűsítheti a Queen együttest, és hát ezt elfogadta az együttes, és az együttes menedzsmentje egyfajta együttműködési alapként. Nem hiszem, hogy vagy arról nincs tudomásom, hogy a gázsiba ez egy kompenzációs alkulat volna, de arra biztos, hogy annak biztos, hogy hatása volt a Queen szempontjából, hogy egyáltalán átjöjjenek Bécsből Budapestre a bécsi koncertjük után, és Budapesten dolgozzanak. Na most, amit itt tapasztaltak, a korabeli beszámolások alapján, az tényleg elképesztő volt, hiszen maga a város és maga a vasfüggő mögötti Magyarország, az nyilván mutatott nekik pozitívumot, mutatott nekik negatívumot is, tehát hogy fogalmuk se volt arról, hogy mire számíthatnak. Minden esetre a koncert szervezése körüli profizmus és a film felvétel körüli profi csapat és profizmus az egyszerűen lenyűgözte őket. És a végeredményt, amikor meglátták, mert ugye 86-ban lemegy a koncert, hát ezt elkezdik vágni, ebből igazából a végleges alkotás az majd valamikor 87-ben készül el, és 87-ben kerül a mozikba a Queen Budapesten, vagy akkor még azt hiszem, úgy hívták, hogy a Queen Magic Budapesten című film, és most az új címén Queen Budapest címmel fog újra bemutatásra kerülni, és egyszerűen mind a mai napig Brian May, Roger Taylor ezt a filmet tartják a legfontosabb, a legjelentősebb filmalkotásnak, ami az ő munkásságukat bemutatja. De ez egy hihetetlenül fontos érv arra, hogy ezt a filmet nemhogy szégyelnék, hanem büszkén hordozzák és tűzik az ászlajukra azóta is. De most 87-ben a film bemegy a magyar mozikba, nyilván volt itt egy kereskedelmi megállapodás akkori Mokép, meg Hungarofilm, meg a Film Management között, de nem csak Magyarországon, hanem az egész világon mindenhol bemutatják. Óriási sikert arat, és ugye aztán utána több hullámban jön vissza ez a film a világ közönség elé, hát majd most lesz a legfrissebb hullám, amiről majd nyilván mindjárt beszélgetni fogunk.
0: Tadám! Mert hogy mi történt ezzel a filmmel? Gondolom, valamit hozzányúltatok.
1: Hát az történt, hogy két évvel ezelőtt a Queennek a menedzsmentje felkeresett minket, mondván, hogy megszületett egy megállapodás a Sony Music és a Queen Management között, miszerint a Sony megvásárolta a Queen összes dalának és minden különböző felvételének a világ terjesztési jogait. És a Queen együttes javasolta a Sonynak, hogy a budapesti koncertről készült film legyen az a film, amivel tulajdonképpen ennek a Queen teljes és digitálisan felújított, remasterelt hanganyagának a forgalmazása elindult, tehát magyarul a filmet dobják piacra újra. Na most ennek a filmnek már korábban voltak különböző minőségű videótranszferei, ilyen felújított anyagai, de hát ezek sosem voltak igazi nagy, ugye a mai szóhasználat szerint 4K-s felújítások, hanem többnyire a 2000-es évek ilyen teleszín és átírásokkal készült, elég jó minőségű HD anyagok voltak, ebből ugye néha Blu-ray-t is csináltak, meg DVD-t, volt, amikor a moziba is lehetett látni ezt a filmet, de valójában olyan minőségben, mint amiben most lehet majd látni, még eddig nem lehetett látni. És tulajdonképpen a Sony-val folytatott tárgyalásaink során megállapodtunk abban, hogy a Nemzeti Filmintézet filmlaborjában fogjuk digitalizálni 4K felbontásban a film eredeti kellékeit, tehát az eredeti negatívokat, amiket a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában őriztünk az elmúlt 40 évben, és a restaurálásban pedig bekapcsolódik egy világhírű partner, nem más, mint Peter Jackson, a Gyűrűk ura rendezője, hiszen megkereste őt a Sony azzal, hogy mi lenne, hogyha az ő Park Road nevű új-zélandi cégével közösen történne a filmnek a restaurálása, és hát Peter Jackson egyébként nagy Queen rajongóként azonnal rábólintott erre. Úgyhogy Magyarországon történt a film negatívok megőrzése, a kellékelőkészítés, az analóg kellékelőkészítés, a digitalizálás, és utána a digitális restaurálást pedig Peter Jackson cége végezte. Úgyhogy az eredmény fantasztikus, egyszerűen tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy lélegzetelállító, hogy milyen minőséget tudunk előállítani ma már egy ilyen digitalizált anyaggal és egy ilyen magas színvonalú restaurálással, úgyhogy szeptember 15-én a világon először, tehát ez lesz a világpremiér, Budapesten, az Uránia moziban, az Uránia filmszínházban kerül bemutatásra a film, és csinálunk a film maraton keretében még egy vetítést, mert szerintem nagy lesz az érdeklődés, ezért 19-én szombaton este ismét levetítjük az Uránia filmszínházban a filmet.
0: Te Gyuri, most az jutott eszembe, az még elképzelhet, hogy valahonnan előkerül még anyag?
1: Sokat kerestünk anyagot, hát itt ugye többen próbálkoztak, hát mi történik egy film készítésekor. Ugye rengeteg felvétel készül, aminek egy része kerül be a filmbe, bevágott anyagként, és ezek a kivágatok, amiket nem használ fel a rendező és a vágó a végleges verzió elkészítéséhez, ezek idővel, tehát akkor abban a pillanatban nem tűnnek értékesnek, hiszen azt mondják az alkotók, hogy na jó, hát ezek az elrontott felvételek, vagy azok, amik nem sikerültek olyan jól, vagy dramaturgiailag nem illenek a filmbe. Ezek abban az időben selejtanyagoknak, vagy selejtezendő anyagoknak minősülnek a film készítése pillanatában. Majd utána eltelik 20-30-40 év, és hirtelen ezek felértékelődnek, mert unikális darabokká válnak, soha nem látott felvételekkel, soha nem látott jelenetekkel, és ezért mindig a kincskereső kedv az ilyenkor felébred a muzeológus kollégáinkban, archivátor kollégáinkban, meg a magánemberekben is, tehát például egy kiváló filmes szakember, a Borbély Miklós, külföldön és Magyarországon dolgozó fiatalember, már 2000-es évek közepétől kereste ezeket az anyagokat, hát sajnos nem túl sok sikerrel, ugye a ma filmben tárolt kivágatok, azok közül egy tekercs került elő végül is a ma film raktárából, amit a kollégáink beazonosítottak, de ez nem egy igazán érdekes anyag, ez egy koncertfelvétel. Sajnos a ma film raktáraiban azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen kivágat anyag. Két dolog lehetséges, vagy leselejtezték, vagy valakik elvitték onnan őket. Ugye azért itt közben volt egy privatizáció és a mafilmnek a teljes átszervezése, úgyhogy azért láttam én már mafilmből elvándorolt kamerákat, meg eszközöket, úgyhogy még sajnos az is lehet, hogy ezek kint vannak magánkézben. Ez úton is szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akiknél esetleg Queen feliratú filmes doboz van, hogy nyugodtan hozzák be a filmarchívumban, nagy érdeklődéssel várjuk az anyagot, de hát eddig még sajnos nem jelentkezett ilyen személy.
0: Tessék előre gondolni. Tessék előre gondolni. Drága Gyuri, így nagyon van. Szépen köszönöm.
1: Így szeretném is felhívni mindenkinek, hogy főleg a döntéshozók figyelmét, hogy a filmmegőrzés ugye nagyon fontos.
0: Ugye? Illetve akik most forgatnak filmeket, esetleg gondoljanak arra, hogy a kivágatokat nagyon jól elhelyezni, picit lenyálazott borítékba félretenni, jó, jön az majd 50 év múlva. Úgy. Drága Gyuri, nagyon szépen köszönöm, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy ismételten egy a Queen film felemlegetésével ismételten egy méretes téglát toltunk a magyar filmesek rendíthetetlen szobrának talapzatába, mert megint ez bizonyítja, hogy hát kérem tisztelettel, azért csak hozzájárultunk itt nem is a hazai, hanem a világ filmezésének történetéhez. Nagyon szépen köszönöm, Gyuri!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat, és we will rock you! Szeptember 15, Uránia Filmszínház.
0: Szia, Gyuri! Köszönjük szépen!
1: Köszönöm!
2: A legnagyobb rock himnuszok csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is sávzárás a 13-ban a Hegedűs Gyula utcában. És még mindig sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk,

0: nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Elszállították a veszélyes gránátokat. Több segítség jut a gyermekvédelemnek. 21 napos kihívás kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elszállították a Margit szigeten talált második világháborús robbanóeszközöket. Egy kézigránátról és egy 3 cm-es német puskagránátról van szó. A Margit sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet csaknem 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Korábban augusztusban egy második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyú golyó került elő a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából. Megerősödhet a gyermekvédelmi rendszer. Erre a célra csaknem 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Ennek keretében új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízis ellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Kiemelten ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. A hatóság munkatársai az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket járják egészen október 4-éig. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgéppel összefüggő jogszabályok betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
12: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
11: Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM mindig a legnagyobb, a kellemetes munkavégzést, aki még az úton ragadt, vagy ott van dolga, vigyázzon magára. A rokszánákat és a szerénákat, főnök urak, tessék elkényeztetni egy kicsike virággal, vagy csokival, de legalább kedvességgel. Én meghozom az zenéket. Faith No More.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rock FM. Hírek.
1: Súlyosan megsérült a siklóernyős, változik a szifilisz szűrése, a Boroki a főszerep Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség vízállásra, azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rokra

1039 Rock FM-ma, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bizony remélem mindenkinek jól telt a hétvége, most egy új hét kezdődik, új sikerek várnak ránk, és mi aztán tényleg menetelünk előre, belevágunk, és én azt mondom, ha valaki dolgozik jó munkát, ha utomban jó utat, ha otthon pézik jó pihit, akkor online streamen is lehet hallgatni a rádiót egyébként, www.rockradio.hu, ha elutaztunk valahová, vagy megyünk éppen autóban, vagy mit tudom én, elhagytuk Budapest határait, akkor van ez így. Na, és akkor most, hogy mindent elmondtam, már foglalkozhatunk is a legjobb rockzenékkel és a legjobb rockzenészekkel. Itt van például az Ugly Kid Joe, akiknek már célegyenesben jár az új albumuknak a munkálatai. Hát eléggé jól eldolgozgattak rajta, mert 2024-ben voltak itt nálunk, és akkor Dandó Ádi készített velük egy interjút, és akkor nekünk árulták el első kézből, hogy készül az új lemez, amelynek címe Red Wings of Destiny, és jóval keményebb dalokra számíthatnak a rajongók, miközben a zenekar a rockos és a lírai hangulatot sem engedi el. Ez pedig itt az Ugly Kid Joe és mindmáig legnagyobb slágerük, Everything About You.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Rihanna a Metallica-val folytatjuk, akik ugye június 11-én és 13-án adtak itt Magyarországon koncertet, 8 év után tértek vissza hazánkba, és a koncert az mindenféle szempontból perfekt volt, tehát mind a kettő ráadásul, két különböző setlisttel, négy különféle előzenekarra vagy vendégzenekarra, ugye 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knock Loose voltak, aztán még ezen túlmenően a Metallica mindent oda tett, amit oda kellett neki tennie, úgyhogy tényleg egy életre szóló élménnyel ajándékoztak meg bennünket, és nagyon reméljük, hogy jönnek még, sőt ez biztos. Most viszont jön a For Whom the Bell Tolls, amely a Metallica egyik legismertebb dala, 1984-ben jelent meg ugye a legendás Ride the Lightning albumon, több mint 40 évvel később is a zenekar koncertjeinek egyik kihagyhatatlan pillanata, hát ezt én tudom bizonyítani. A címét pedig Ernest Hemingway azonos című regénye ihlette, amely a spanyol polgárháború borzalmait mutatja be, a szöveg a háború értelmetlenségéről és a halál elkerülhetetlenségéről szól, ezért is lett a Metallica egyik legsötétebb és leginkább elgondolkodtató szerzeménye. Metallica, For Whom the Bell Tolls.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, és akkor a Blondival és a Mariával folytatjuk. Na most ez a dal, ez egy eléggé csavaros történettel rendelkezik, mert nem egyszerűen egy nagy sláger volt, hanem minden idők egyik legsikeresebb pop-rock visszatérése. Amikor 1999-ben megjelent, a zenekar már akkor 17 éve nem adott ki új dalt, az előző korszakuk pedig még 1982-ben ért véget, és hogyha ezt kiszámoljuk, akkor azt hiszem, hogy már képben vagyunk. A Mariát, a Blondi billentyűse Jimmy Destri írta, aki korábban az Atomic egyik szerzője is volt, az ötlethez egészen a saját kamaszkoráig ment vissza a katolikus iskolába, ahová járt, és elmondása szerint akkoriban fantáziált arról a bizonyos tökéletes lányról. A Maria lényegében erről a kamaszkori vágyról szól, megjelenik egy nő, aki annyira lenyűgöző, hogy minden más megszűnik körülötte. 1999. februárjában jelent meg, és egyből az első helyen nyitott a brit slágerlistán, és ezzel a Blondie 6. brit lista vezetője lett. 53 éves volt az ikonikus frontasszony Debbie Harry ekkor, aki amúgy 30 évvel azelőtt ugyanennek a brit listának állt az élén, ugyanezzel az együttese, csak a Heart of Glass-szal. Na, hát remélem mindenki ért mindent. Itt a Blondie és a Mariah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, ma hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát nagyon gyorsan elment a hétvége, és hát már bizony-bizony kezdünk átbillenni itt szeptember közepén, mindjárt holnap 15-e, holnap után 16-a, és hip-hop itt a vége a szeptembernek, októbernek, novembernek, aztán jöhet a karácsony meg a szilveszter. Na, de még nem szaladunk ennyire előre azért, na, addig még nagyon-nagyon sok rockdalt meg kell hallgatnunk, most már mindenki elkezdte az iskolát, a helyzetek rendeződtek, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozhatunk hátradőlve. Na, és akkor, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, www.rockradio.hu. Itt vagyunk, online streamen is lehet bennünket hallgatni, és lehet hallgatni a Kiss együttest, aki 2023 végén elköszöntek a világkörüli turnézástól, de hát az ő történetüknek még korán sincsen vége, hiszen az ember azt hinné, hogy innentől nem lépnek fel, de hogy nem lépnek fel, mert megtalálták a kiskaput, ugye a maszkos fellépésektől köszöntek el. Unmasked koncert, vagy maszk nélküli koncertjük lesz, még nem is egy, nem is kettő. November 13-a és 15-e között rendeznek néhány koncertet Las Vegasban, hát akkor majd ott találkozunk velük, ez a Kiss és az I Was Made for Loving You.

93.9 Rock FM és Pink Floyd és Money. Na de, a történet onnan kezdődik, hogy a 8. stúdiólemezüket, a Dark Side of the Moon minden idők egyik legnagyszerűbb könnyű zenei alkotásának tartják, ami nem csak minőségben, de mennyiségben is utolérhetetlennek bizonyult, hiszen nem kevesebb, mint 45 millió darabot adtak el belőle világszerte, amivel jelenleg a pop és rock történelem harmadik legnagyobb példányszámon elkelt albumának számít, Michael Jackson Thrillere és az AC/DC Back in Black-je után, és ebben óriási szerepe volt a korong első kislemezre kimásolt dalának, a pénz negatív hozományairól szóló Money című Roger Waters szerzeménynek, amely többek között váltakozó ütemmutatója és az egész dal alatt hallható pénztárgép hang miatt maradt emlékezetes. A blues alapokból táplálkozó szám demo felvételeit Waters a kertjének a fészerében található házi stúdiójában készítette, és már szinte készen vitte el a dalt a zenekari próbákra, ahol Dave Gilmour kicsit megvariálta a dal ritmikáját, Richard Wright és Nick Mason is hozzátették a saját improvizatív részeiket, és ebből lett a rock történelem egyik leges-leges legnagyobb felvétele. Ez a Pink Floyd és a Money.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban. Egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögez. És mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük a fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön Bryan Adams, When You're Gone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 FM-mal, hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, de hát ez a hétfő, ez ugye már közel van szeptember közepéhez. Ez egy olyan hétfő, bizony, a hétvégének most vége, és belevágtunk egy új hétbe, de hát ez boldogság, öröm, egyrészt azért, mert belevághatunk, másrészt pedig egy csomó sikerélmény vár ránk ezen a héten, na hát nem viccelődjünk ezen, persze, hogy igen, és aztán innentől kezdve pedig csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki dolgozik jó munkát, ha úton van jó utat, otthon pízik jó pihit, már hétfő délután van, úgyhogy mindenkinek kellemes hétfő délután, online stream www.rockradio.hu. Na és ha már itt tartunk, így a hallgatgatásnál, akkor érdemes ismert, hogy Iggy Pop érkezik, a punk keresztapja, minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlételől ismert előadó, féktelen nyers erőlakozik benne, miközben zeneileg ugyanúgy formálta a 70-es évek punk műfaját, ahogy a 90-es évek grunge szcénáját, és 25 év után, idén júliusban fellépett nálunk a Budapest Parkban, és aki ott volt, az biztos, hogy nem felejti el azóta sem.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és az Aerosmith-tel folytatjuk, mégpedig általam leginkább kedvel dalokkal, ez a Living on the Edge, bár mondjuk több olyan dal van, amit nagyon-nagyon szeretek tőlük. Hát sajnálom, hogy ők már nem lépnek fel Magyarországon, 2024-ben abba hagyták a koncertezést, de ez nem teljesen igazi így, mert aztán időközben, ugye akkor Steven Tyler hangszerelőnek volt problémája, de hát aztán ő időközben meggyógyult, itt-ott-ott fellépegetett, és aztán végül, de nem utolsó sorban, 2025 végén kijöttek egy új EP-vel, One More Time címmel, amelyen a feltörekvő rocker fiú, akit imádunk, Youngblood is szerepel, és aztán ebből jött nekik egy olyan ötlet, hogy közhírré teszik, hogy támogatnak feltörekvő rockereket, tehát hogy szívesen kollabolnak velük, az ő hírnevük és a feltörekvő rockerek tehetsége, az esetleg kijöhet abból valami jó, én is azt gondolom egyébként. Na de, most visszatérünk hozzájuk, a több mint 20 millió példányban elkelt 1993-as Get a Grip album első kislemezes dala érkezik, amely a világ egyik legjobbja. Aerosmith, Living on the Edge. There's something

Peace. Hey Joe, how you know who here?

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és érdemes figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél, a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, és még a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már is egy hatalmas rock klasszikussal érkezünk. Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
4: Minden kész.
3: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
5: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
6: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
7: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódott tovább, ugye már egy óra is elmúlt. Tehát miről beszélgetünk? Nagyon gyorsan megy az idő, bizonyíték ez arra, erre az, na, így kell ezt mondani. Csak megtalálom az a hangomat most már itt 13 óra után. Szóval csak azt akartam kinyögni, hogy 14-e van, szeptember 14-e, ami azt jelenti, hogy mindjárt túl vagyunk szeptember közepén, és aztán hopp, itt van a karácsony, vehetjük már az ajándékokat. Na de hát addig még nagyon sok őrült rock klasszikust meg fogunk hallgatni, mint például a Queen-től a We Are The Champions, amely az 1977-es News of the World című lemez egyik legnagyobb slágere. A We Will Rock You mellett ugye a két dal egyszerre egy dupla A-oldalas kislemezként jelent meg, Freddie Mercury szerzeménye, Brian May gitáros szerint pedig egy tömegeket megmozgató és megénekeltető, egyesítő és pozitív dalt akartak készíteni. Hát ez sikerült annál is inkább, mert minden sporteseményen elhangzik, és mindig a győztesé ez a felvétel. Pedig szerintem leginkább a kis emberekhez szól. Ez a Queen és a We Are The Champions.

103.9 Rock FM, a Black Crowes érkezik és a Hard to Handle című daluk, ami annyira összenőtt a zenekarral, hogy könnyű elfelejteni, hogy valójában nem az övék volt eredetileg. Az eredetit Otis Redding rögzítette, és több mint 20 évvel később jött rá a Black Crowes, hogy ebből aztán óriási nagy slágerük lehet, mégpedig az 1990-es Shake Your Money Maker című lemezen adták ki. Ez volt a lemezen az egyetlen feldolgozás, és nem egyszerűen újrajátszották az eredetit. Otis Redding soul, funkos, fúvosokra épülő dalából egy sokkal gitárosabb, nyersebb, olyan koszos hatású rockdal csináltak, és érdekes módon elsőre nem is lett belőle óriási amerikai sláger, 90 végén csak a Billboard 645. helyig jutott, közben azonban a zenekar egyre nagyobb lett, jött a She Talks to Angels, a Hard to Handle-t pedig újra kiadták, és másodszorra már a 26. helyig jutott, és ezzel a Black Crowes legmagasabbra jutó dala lett a 600-on. Hát jó is egyébként, The Black Crowes, Hard to Handle.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt táblák jelzik. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra lehet számítani. A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom, és a 11-esen Szentendrén a 17-es és a 21-es kilométer között burkolati jeleket festenek. Plusz 3020-999-1039 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már jöhet is egy jó nirvána, ami mindig jó. Come as you are.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 9 Rock FM-ma, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, hát elmúlt már 14 óra, mindenkinek kellemes hétfő délután kívánok, a legjobb rockzenékkel, mert itt mi mindig minden körülmények között azokkal vagyunk, hát mint az operában, ugye? Na mindegy, ez egy régi tréfa, én már nem mesélem el, tudja, aki tudja. Egy a lényeg, hogy azt mindenki tudja, és abban egyetértünk, hogy a legjobb rockzenék azok mindig, mindenkor, minden helyzetben a legjobbak, úgyhogy hát mi igyekszünk ezeket közreadni, és most például a Warren Cherry Pie című dala érkezik, amely a hair metal egyik legismertebb himnusza, pedig eredetileg rajta sem volt azon az albumon, amelyen kiadták, egyébként ugyanilyen című volt az album, Cherry Pie, de hát a zenekar második lemezét eredetileg Uncle Tom's Cabin címen akarták kiadni, de a Columbia Records vezetője közölte, hogy kell még egy nagy rádióbarát himnusz, a zenekar vezetője, az énekese Jenny Lane 15 perc alatt összedobta ezt a dalt, egy pizzás doboz hátuljára lejegyezte a szövegét. Lásd csodát, ez lett az együttes legnagyobb slágere azóta is. Na jó, Warren Cherry Pie.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Nos, nézzük az időjárást. Ma nem nagyon beszéltem az időjárásról, mert most így nem szeretnék erről beszélni, hogy most milyen. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás. Ez már jól hangzik. Gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Ez az, ami nekünk kell. Igen, ez nagyon-nagyon kellemes lesz. És kellemes a most következő dal is, ez a Blue Oyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, most ennyi volt már a rock délelőtt, érkezett a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsak Krisztián, jön még majd Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is várok mindenkit nagy szeretettel és egy fantasztikus rock délelőttel, de addig is kellemes délutánt és estét, gyönyörű őszt, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Mötley Crüe és a Whiteside.

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután, ha az Edda minden sarkon állt már, akkor én csak egyetlen egy szigeten állok, ez pedig Vérsziget Horvátországban, és ahogy pénteken ígértem, a műsor ezen a héten is innen megy rendhagyó módon, legalábbis ami a Rock délutánokat illeti. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok, összehasonlítottam, hogy mit kell tudni a mediterrán és a magyar időjárásról. A mediterránhoz képest egyébként a következő napokban a magyar időjárás is egész jó. Most a hétfő hoz egy hideg frontot, és akkor utána

Na, 25-26 fokokról beszélünk, mondjuk a hétvégéig. Hétvége lehet megint hidegfrontos, csapadékos, de az meg annyira távol van, hogy először örüljünk a melegedésnek, vagyis ami a következő napokban történik. Ehhez képest a zadari időjárás, vagy a környező szigetek időjárása átlagban 28 fokos, a tenger még mindig úszható és fürödhető, miközben szeptember közepén egyáltalán nincs szezon. Vissza a 60-as években zeneileg, a csapat neve Animals, ez a House of the Rising Sun. There is

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy lezárás van az 5. kerületben, a Petőfi Sándor utcában. Van egy lezárás a 16. kerületben is, a Mészáros József utcában. Útszűkület van a 7. kerületben, a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésben, és félpályás korlátozás van a 23. kerületben, a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan lezárás a Péter Apostol utcában. És a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, holnap hajnali 5-kor van vége. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, a hatalmas klasszikusok a 70-es évek végéről, sorban először is a Piramis és az Ajándék. Egy időben valahogy az olyan szokás volt, hogy ez ünnepi dal, tehát akkor decemberben érdemes játszani, meg főleg karácsony körül előtt és után, de aztán nagyon hamar rájött mindenki, ahogy távolodtunk az évtizedtől, és az évek sorban mentek, hogy a Piramis annyira jó dalokat csinált, hogy nem lehet szezonálisan játszani egy Piramis Ajándék dalt, muszáj ezt évközben is időről időre elővenni, a nagysága miatt hiába kezdődik úgy az első sor, hogy tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Egyébként az ünnepek mindig jönnek. Ha nyár van, akkor is tudjuk, hogy télen jön a karácsony, vagy az év vége. És akkor még a Pink Floyd, az 1979-es dal, amely hivatalosan az egyetlen olyan kislemez, amely megjelent a Pink Floyd 70-es évekbeli munkásságából. De ez lett minden idők legnagyobb slágere, angol-amerikai listavezető, és pont 79-ből átfordulunk 1980-ba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok. A rendhagyó sort múlt héten kezdtem, a pénteki adás már Horvátországból, Vír szigetéről ment, meghagytam a hétvégét is ennek a jó szokásnak, hogy a következő hétköznapok, vagyis nevezetesen a hétfő délután is, a kedd, a szerda, a csütörtök és a péntek is ugyanígy Vír szigetéről menjen. Ha valaki nem ismerné a sziget rövid történelmét, sokáig még híd sem volt a szárazföldhöz, vagyis hogy önálló sziget lévén Tito Jugoszláviája atomerőművet álmodott a szigetre. Szerintem olaszok, horvátok, szlovének, magyarok, meg még ki tudja ki mindenki egyaránt örültek, hogy semmilyen atomerőmű nem létesült az elmúlt évtizedekben a szigeten. 1976-tól híd is van Nin, Privlavka és Vír települések között. A szigeten lévő települést is ugye értelemszerűen Vírnek hívják, és alaposan kiépült, illetve beépült az elmúlt 20-30 évben. Úgyhogy ha most jön a Europe-tól a végső visszaszámlálás, akkor semmilyen végső visszaszámlálása nincs Vír szigetének. Ha atomerőmű lett volna rajta, akkor talán lett volna végső visszaszámlálás. Hölgyeim és uraim, itt a Suede, Europe a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0-30-30-9 Rock FM Demjén Ferenccel kapcsolatban összesen 2 mondat, de ez többet ér, mint hogyha egy egész regényt mondanánk róla. 1991-ben először koncertezett a Budapest sportcsarnokban 12 000 ember előtt, amit utána még 8-szor megismételt. 1996-ban munkásságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, és 2012-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Zenei folytatása hétfői rock délutánban Skócia, Nazareth és a 70-es évek egyik legjobb rock balladája, ha azt mondom, hogy Love Her.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 16. kerületben a Mészáros József utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, és van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan lezárás van a Péter Apostol utcában. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, hajnali 5-ig tart. A fővárosban buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, további sáblezárások még a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt és a 14. kerületben a Stefánia úton. Lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sáblezárás van a Bajza utcában, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, illetve napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

stupid. 103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Szeptember 8-a volt a céldátum, amikor is a Hollywood Vampires jött, látott, és most már tényleg győzött Budapesten, mert hogy a hivatalos információk szerint is a zenekar 3 évvel egy elmaradt budapesti fellépés után tért vissza idehaza, hogy pótolja a rajongóknak a 2023-as lemondott showt. Név szerint Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen, és még előzenekar is volt szeptember 8-án Ivan and the Parasol Magyarországról. Alice Cooper szóló karrierében pedig a Hey Stupid az egyik

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hajlamosak vagyunk összesen 4 évszakra gondolni, amikor meghalljuk ezt a dalt, mert hogy valami dereng az évszakok kapcsán. Balázs Fecó dalának a címe pontosan ez. Na de mennyi is volt belőle? 4. Nem egészen. A magyar sorozatok közül 1987-ben volt a Magyar Televízió által bemutatott 8 évszak. Balázs Fecó ehhez a sorozathoz csinálta meg ezen dalát. A sorozat címe utalás, hogy a cselekmény 2 év történéseit öleli fel, 8 évszak, 8 fontos állomás a szereplők életében. A főszerepekben Götz Anna, Horváth Sándor, Csomós Mari, Kállai Ferenc, Tordi Géza, Bubik István, Balkai Géza, Gobbi Hilda, Mácsai Pál, és hát persze még sokan mások. Zenei folytatás most a hétfői rock délutánban, a klasszikus rockkorszak egyik legjobbja, amikor a Sweet tündökölt a 70-es évek végén, többek között ilyenekkel. Love is like oxygen.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 16. kerületben a Mészáros József utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, és van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan lezárás van a Péter Apostol utcában. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, hajnali 5-ig tart. A fővárosban buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, további sáblezárások még a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt és a 14. kerületben a Stefánia úton. Lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sáblezárás van a Bajza utcában, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, illetve napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

egy hidegfront, és a hidegfront picit elhűti a kezdődő pénteket és szombatot, mondjuk 23 fokosra, ráadásul csapadékot is hozhat a csütörtök és a péntek. Előtte még a hétfői hidegfront után viszont határozottan javuló az időjárás, méghozzá a nyárias irányba. A hajnali hőmérsékletekkel viszont vigyázni kell, kezdetben 13-16 fokkal, de aztán a hét közepén inkább csak 11-13 fokokkal.

103.9 Rock FM. Mit is szoktak mondani a 70-es évek klasszikus rockjára, hogy például akkor volt igazi a hard rock, a gitárközpontú hangosabb zene csúcsa olyan legendákkal, mint a Led Zeppelin vagy a Deep Purple, vagy a progresszív rock is onnan jön, hosszú, összetett dalok, klasszikus zenei elemek és szintetizátorok, mint amiket például a Pink Floyd vagy a Yes csinált. És kibontakozóban van az aréna rock, nagyszabású, dallamos rockzenék a stadionok közönségének, mint például az Eagles vagy a Queen munkássága, de persze az aréna rock az igazi fénykorát aztán majd a 80-as években éli, és akkor itt van még az évtized közepének elmúltával a punk rock is, mert hogy az évtized végén a nyers, egyszerű és lázadó energia váltotta fel a túlzásokat. Ilyen dolgokat csinált a Sex Pistols vagy a The Ramones. A korszak kiemelkedő nevei a Pink Floyd, a Led Zeppelin, a Queen vagy a Fleetwood Mac, különösen a Rumors albumért 1977 után, hiszen Grammy díjat is kaptak érte. A műfaj további nagyágyúja Thin Lizzy az elmúlt percekből, a dal címe The Boys Are Back in Town, a folytatás pedig a Kiss és a Rock and Roll All Night, és ez mind-mind 70-es évek a Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 16. kerületben a Mészáros József utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, és van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan lezárás van a Péter Apostol utcában. A hétköznapi lezárás pedig a Pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, hajnali 5-ig tart. A fővárosban buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, további sáblezárások még a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt és a 14. kerületben a Stefánia úton. Lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sáblezárás van a Bajza utcában, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, illetve napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában és a 16. kerületben a Mészáros József utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, és van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan lezárás van a Péter Apostol utcában. A hétköznapi lezárás pedig a Pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik, hajnali 5-ig tart. A fővárosban buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, további sáblezárások még a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt és a 14. kerületben a Stefánia úton. Lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sáblezárás van a Bajza utcában, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, illetve napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM azt nem állítanám egyértelműen, hogy Magyarországon ősziesre vált az időjárás ezen a héten, de hogy már egy nagyon picit időről időre mutogatja a karmait, az egészen biztos, de ez az egész hónapra jellemző, nem feltétlenül a következő hétre, már csak azért sem, mert hogy hétfőn lehet, hogy még 21 fok volt vagy van a csúcs hőmérséklet, de aztán kedre, szerdára 25-26 fok lesz a csúcs, ez pedig mini nyárnak is jó, méghozzá csütörtökön is 26 fokkal, de ott megint jön egy hidegfront, és a hidegfront picit elhűti a kezdődő pénteket és szombatot mondjuk 23 fokosra, ráadásul csapadékot is hozhat a csütörtök és a péntek. Előtte még a hétfői hidegfront után viszont határozottan javuló az időjárás, méghozzá a nyárias irányba. A hajnali hőmérsékletekkel viszont vigyázni kell, kezdetben 13-16 fokkal, de aztán a hét közepén inkább csak 11-13 fokokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Bűdi Szili a műsorvezető a hétfő estében, hiszen megint egy rock délután, ami befejeződik 8-kor, és kezdődik egy Rock the Night 8 és éjfél között. Ebből az következik, hogy Happy Endre holnap reggel 6-kor megint kinyitja a boltot, Csizi napközben, és a keddi rock délután Vír-szigetéről megint elkészül majd. Mert hogy ezek az adások ezen a héten is rendhagyóak, pénteken kezdtem el a sort, és a rock délutánok kihelyezett tagozatban Vír-szigetéről szólnak, holnap délután 3-kor is a legjobb zenékkel. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet!

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök szeptember 14-én. Az év 257. napját éljük, és így az évből már csak 108 nap maradt hátra. A mai névnaposaink Roxana és Szeréna, de a bővebb naptárban többek között megtalálhatjuk az Armidát és a Rozánát. Szerénke és Szerény is ma ünnepel. Hát így a Bássa elvtárs ugye megmondta, szerénység. Ha valamit nagyon szeretek magamban, az a szerénység. És hát lassan már tényleg ugye benne vagyunk az őszben, de ne temessük a nyarat, mert azért lesz még itt napsütés bőven, de nyilván most már azért szükség van az esőre. Állítólag gyerekek, Győrben 3 hónapig nem esett az eső, szóval azért most már kicsit ránk férne, hogy megitassuk azt a földet, amin lakunk. De a lényeg, hogy jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei, úgyhogy majd maradjatok velem egészen éjfélig. Én itt leszek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, gyerekek, jöjjenek a ma született bárányok. Szeptember 14-én született Amy Winehouse, a modern soul és rock kultúra egyik legkülönlegesebb hangja. 1983-ban született Londonban, és mindössze 27 évesen hunyt el. Mégis olyan életművet hagyott maga után, és egy olyan stílust, amely máig igazából hatással van az emberekre, az énekesekre. Onnantól kezdve, hogy Amy Winehouse felkerült a színpadra és híres lett, mindenki ugyanúgy akart énekelni, mint ő. A Back to Black című albuma világszerte óriási sikert aratott, dalai közül pedig a Rehab, a Back to Black és a You Know I'm No Good ma már klasszikusnak számítanak. Amy hangja azonnal felismerhető volt, egyszerre volt benne jazz, soul, blues és modern pop, és hát valójában ami szerintem igazán sikeressé tette őt, hogy beleírta az életét, és ez nagyon megfogta az embereket. Beleírta a személyes tragédiáját, ami végül el is vitte. Tragikusan rövid pályafutása ellenére 6 Grammy-díjat nyert.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Na de nem akármilyen sikereket ért el ez az album. Az Egyesült Államokban elképesztő sikert aratott, Nagy-Britanniában, Kanadában is az első helyre került. A kislemeze 28 országban vezette a slágerlistát. Akárhogy is nézzük, 33 év után is ugyanaz a recept van. Nagy hang, nagy érzelmek, nagy rockzene.

103.9 Rock FM, hát nem fogjátok elhinni. 1939-ben a mai napon Igor Sikorski, egy furcsa, akkor még szinte hihetetlen szerkezettel felemelkedett a földről. És ez volt a VS-300-as helikopter. Az első repülés mindössze körülbelül 10 másodpercig tartott, de repült. Ugye? Nagyon fontos. De repült. És a gépet még kábelekkel is rögzítették, hogy nagyon erre repüljön. Igaz, néhány centiméterre emelkedett csak a talaj fölé, de ezzel megszületett a modern egy főrotoros és egy farokrotoros helikopter egyik közvetlen őse. Ma a helikopterek szállítanak mentőket, katonákat, turistákat és olyan helyekre is eljutnak, ahová hagyományos repülőgép talán nem is képes. Egy 10 másodperces próbarepülésből egész iparág született.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis aktualitás, mert hogy a vasárnapi Forma 1-es spanyol nagydíjon, Madrid új pályáján a Mercedes mindössze 20 éves olasz pilótája Kimi Antonelli szerezte meg a győzelmet. Ez már a 8. futamgyőzelme a 2026-os szezonban. A második helyen Max Verstappen végzett, és harmadik pedig pole pozícióval induló Lando Norris lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben, már 81 ponttal vezet csapattársa George Russell előtt. A futam különlegessége, hogy ez volt az első Forma 1-es verseny Madrid új utcai pályáján.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM. Hát jöjjön egy kis töri, mert hogy 1526. szeptember 14-én a mohácsi győzelem után az oszmán hadsereg felgyújtotta Budát és Pestet. A mohácsi csata után Szulejmán szultán serege bevonult a magyar királyi székhelyre, majd távozásakor a város jelentős része lángokba borult. Ez a magyar történelem egyik legsúlyosabb korszakának kezdete volt. A mohácsi vereség után az ország politikailag és katonailag is rendkívül nehéz helyzetbe került. Érdekesség, hogy 1526 után még közel 150 évnek kellett eltelnie, mire Buda végleg felszabadult a török uralom alól.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM, és hát az előbb volt egy kis töri, akkor most jöjjön egy kis föci. Ha Dél-Amerikáról beszélünk, van egy szám, amit érdemes megjegyezni. Az Amazonas medence nagyjából 7 millió négyzetkilométeres területet foglal magába. Ez több országra is kiterjed, de legnagyobb része Brazíliában található. Az Amazonas folyó vízhozama olyan hatalmas, hogy a világ óceánjaiba jutó folyóvíz jelentős részét egyedül ez a folyórendszer szállítja. És hoztam nektek még egy elképesztő adatot. Az Amazonas esőerdeje a Föld egyik legfontosabb biodiverzitási területe. Több millió növény, állat és rovarfajnak ad otthont. Ez nem egyszerűen egy erdő, ez a Föld egyik legnagyobb élő rendszere.

yourself, egésznap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

Szaszaverőm, ez itt a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, és azt tapasztalom, hogy szeptemberben sokan érzik úgy, hogy fáradékonyabbak. Nehezebben kelnek fel reggel, és kevésbé van kedvük bármihez. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a nyár után megváltozik a napi rendünk, rövidülnek a nappalok, és kevesebb természetes fény ér minket. Érdemes ezért napközben minél többet a szabadban lenni, rendszeresen mozogni, és lehetőleg ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de hogyha egész nap ülő munkát végzünk, akkor mondjuk én 3 óránként azért felállnék, és egy kicsit átmozgatnám a testemet. És hát ugye mindenki volt ugye általános iskolában tornaórán, hát azokat a mozdulatokat kell csinálni, amiket akkor csináltunk. Ugye? Szóval nem kell nagy dolgokra gondolni, de egy esti 20-30 perces séta mondjuk egy kicsit egyensúlyozhatja azt, amit egész nap elüldögéltünk.

0: Midnight egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Gyereke, 2009. szeptember 14-én hunyt el Patrick Swayze, a Dirty Dancing, a Ghost, a Holdpont sztárja. Mindössze 57 évesen vesztette el a harcot a hasnyálmi rákkal. Swayze azonban nem csak színész volt, táncos, énekes és dalszerző is. A Dirty Dancingben például ő énekelte a film egyik ikonikus dalát, a She's Like the Wind-et, amelyből hatalmas láger lett. A Dirty Dancing 87-ben robbant be, és Patrick Swayze Johnny Castle szerepében egy egész generáció férfi ideája lett. Patrick Swayze sajnos már nincsen köztünk, de a filmjei és a tánca máig velünk marad.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.